0: Köszönöm szépen! Hemond Dorgonám, Tunkli Mihályt hallottátok!
1: Aquí, toda la información de su radio, www.ginocchiorockstar.com.

0: Köszönöm szépen! Hamon Gorgonám, Tunkli Mihályt hallottátok!
1: Estás escuchando Kinokyo Rockstar.